hwɛ ɔhu ɛba sɛ ya hwɛ sɛnea ɔbaa no bɛsi ayɛ no bo sɛ ɔbaa no deɛ wi ɔbɛsi agyegye ho no ɛti na ɔbaa sɛ ɔne bɛrima akɔ dɛm no anyegye kɔteɛ mu no anyegye ho a na wayi no na mmom na ɔbaa no bɛrima no yɛ adeɛ ma no no deɛ wi a ɔbaa no tetegye a tetegyeɛ